Nenem punika kathah kebaos eri sejeroanan agama Hindu sad ripu sad nenem ripu musuh.